olyan pancsó, akkor ne van én, meg olyan kapirulla, és egy kapirulla, és onnan legyen, nem.